0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két fantasztikus program a folytatásban, két különlegesség egyébként. Az egyik május 8-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében jön a Mörk. 4 hosszú év után végre visszatér a zenekar, méghozzá a Magyar Zeneházába, ott is a koncertteremben a 2024-es Still Dreamin' nagy lemez megjelenését követően önmagát hibernáló zenekart 2026-ban is csak néhány különleges alkalommal lehet majd elcsípni. Májusban például a Magyar Zeneháza színpadán egy igazán unikális Mörk élményben lehet része a közönségnek, ahol a megszólaló dalak a teljes diszkográfiából merítkeznek majd, de természetesen semmi nem pont új szólal majd meg, ahogy bármikor máskor. A Mörk varázsa, hogy a pillanat hullámain sodródva engedik utazni magukat minden koncerten, erre invitálják a közönséget is. Szkafandereket felhúzni, indulhat az űrséta. Ez lesz tehát 8-án, 9-én pedig másnap egy teljesen más műfaj Eszter Lánc mesezenekar. Délelőtt 10.30-tól, szintén a Magyar Zeneháza koncerttermében, Éjszaka a hangvillámban címmel. Az Eszter Lánc mesezenekar több mint 10 éve szórakoztatja a legfiatalabb közönséget. Humorral, jó muzsikával, kortárs versek, nagyszerű megzenésítéseivel és sok-sok játékkal. A zenekar vezető Kárász Eszter, akit innen csókoltatunk, hiszen visszajáró vendég a slágerkultban, nos az ő sugárzó energiája még a leghátsó sorokban ülő fáradt felnőttekre is hat, száj nem marad legörbülve. Legújabb negyedik lemezük bemutató koncertjén is ezen a jól bevált úton kívánnak tovább haladni. Kortárs versek helyett azonban ezúttal Eszter és zenésztársa Bata István tollat is ragadott, egy saját maguk által kitalált verses mesét írtak a zene nélkülözhetetlen szereplőiről, a hangszerekről.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stabilitást és kiszámíthatóságot ígér az egészségügyben Hegedűs Zsolt leendő miniszter. Jelentősen nőtt a zöldségfogyasztás az új közétkeztetési szabályok bevezetése óta. Virtuálisan bejárható lett Jókaimor, Schwab-hegyi kertje. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Kiszámíthatóságot és felelős átadás átvételt ígér az egészségügyben Hegedűs Zsolt leendő miniszter, aki Facebook posztjában azt írta, a kormányváltás alatt és után is biztosítják a betegellátás folyamatosságát és az intézmények stabil működését. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy a változás nem kapkodást jelent, hanem szakmai alapú munkát és konstruktív párbeszédet indítanak minden érintett szereplővel. A vitatott döntéseket áttekintik, de nem politikai leszámolásra készülnek, hanem egy átláthatóbb, működőképesebb egészségügyi rendszer kialakítására. A leendő tárcavezető szerint az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Tavaly február óta új táplálkozás egészségügyi előírások szerint működik a közétkeztetés hazánkban, így az új előírások szerint étkezik 1,2 millió bölcsőd és óvodás és iskolás. A módosított rendelet kitiltotta a mogyorót, dióféléket és a szezámmagot, továbbá előírja, hogy 2028-ig 50-57%-kal kell csökkenteni a sóbevitelt. Az önkiszolgáló menzák és az AB menü választás bevezetése már mérhető eredményeket hozott, mintegy 15%-kal csökkent az étel hulladék, miközben a vitaminpultoknak köszönhetően ugyanennyivel nőtt a zöldség és gyümölcsfogyasztás. Budapest 22. kerületében, Budafoktétényben 2775, míg Budakeszin 255 iskolást érint majd a rendszer az őszi tanévkezdéstől. A rendszerben egyre több intézmény kapcsolódik be, és a tapasztalatok szerint az étkezők száma is emelkedik. A múlt hónapban 5 nagy összehangolt ellenőrzést tartott a BRFK, a BKK és a Föri a főváros legforgalmasabb járatain. Az akció során 81.538 utast vizsgáltak, és kevesebb mint 1%-uk kapott pódíjat. A rendőrök 144 embert igazoltattak, 6-ot elfogtak, köztük kábítószer birtoklás, garázdaság és körözés miatt, egy embert pedig csendháborításért állítottak elő. Az egyes villamos megállóiban több szabálysértést is bírságoltak, a buszsávok ellenőrzésekor pedig 72 intézkedés történt. A hatóságok a taxikat és az engedély nélküli személyszállítókat is vizsgálták, 8 szabálytalanságot tártak fel. A közös akciók folytatódnak. A hétvégén jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szóbi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Váccól indulnak. A fővárosi szakaszokon ritkábban közlekednek az elővárosi járatok. Különleges digitális projektet mutatott be az Országos Széchenyi Könyvtár Jókai Mor születésének 200. évfordulójára. Elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című kezdeményezés korabeli növénylisták, kéziratok és képi források alapján idézi meg Jókai kevésbé ismert kertészkedő oldalát. A honlapon interaktív térképek, 3D-s tájmodell és növényismertetők várják a látogatókat. A Jókai kertben pedig QR-kódos táblák segítik a helyszíni bejárást. A projekthez programsorozat is kapcsolódik, vezetett sétákkal, könyvbemutatóval és családi programokkal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

Firenze. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Schlager FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 9-én szombaton este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön a Petőfi Band külön kiadás, mert hogy vers megzenésítésekkel érkeznek és saját dalokkal. A Zeneháza indulása óta küldetésének tekinti a vidéki magyar városok zenei életének bemutatását. A Város a Házban sorozat következő helyszíne Sopron, a leghűségesebb magyar város zenei életét bemutató fesztivál a házra jellemző sokszínűség jegyében fog zajlani, amelyet a Zeneháza Sopron városával közösen szervez egyébként. A fesztivál első szombati napján bemutatkozik a Petőfi Band, a Soproni Petőfi Színház művészeinek zenekara, valamint fellép a soproni születésű Sunny, aki zenekarával a 40-es, az 50-es évek Amerikáját idézi meg, rockabilly, rhythm and blues stílusban. Aztán vasárnap zenél majd a Fajkusz Banda, Sopron neves népzenekara is, előtte pedig vasárnapi muzsika, azaz polgári hangulatú kamarazenei koncert lesz a Sopronba vagy Sopronból házasodó nősülő zenészekkel, Szabó Marcellel, Lesták Bedő Eszterrel, hegedű művészekkel, valamint az ő kollégáikkal és pályatársaikkal. A Petőfi Band a Soproni Petőfi Színház társulatának tagjaiból áll, akikhez a zene és a próza egyaránt közel áll. 2022-ben vágtak bele a közös zenélésbe, amivel nagy magyar költőket hoznak közel a közönséghez. Kis Noro és Pap Attila két akusztikus gitárral kezdte az őket inspiráló költemények megzenésítését. E köré szerveződött végül egy zenekar. Hát pláne, hogy ezzel egy időben felkérést kaptak egy színész zenekar megszervezésére, Ragány Misa, akkori színházigazgató jó voltából. A hétfő zenekar minden tagja, Kis Noro, Pap Attila, Vida Mihály, Lakatos Levente, Simon Andrea, Szabó László és Kónyai Flórián, színházi és művészi ember. Találkozzanak elük ott a Magyar Zeneházában a Városliget szívében május 9-én.
2: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. A hetek óta tartó csapadék hiány miatt kritikus a Dunavíz szintje, jön a Csak a Mentes Fesztivál a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton, aki ezt a Facebookon jelentette be. Azt írta, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett, és éppen ezért fontos, hogy ezt a támogatottságot ne csökkentse semmilyen személyes körülmény. Úgy fogalmazott, a miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolat most nem segíteni ezt a folyamatot, ezért hátrébb lép, hozzátette, továbbra is országgyűlési képviselőként dolgozik majd. Magyar Péter azt írta, tiszteli a döntést, és pénteken jelenti be az új igazságügyi miniszteri jelöltet. Érvénytelenítette a Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium, mert a projekt építési engedélyét bíróságon megtámadták, a bíróság pedig annak hatályát felfüggesztette, közölte Facebook posztjában Piko András Józsefváros polgármestere, így ezzel a lépéssel egyelőre leáll a helyi lakosok és az önkormányzat általi sevesen ellenzett bontás és építkezés a Palota negyedben. A hetek óta tartó csapadékhiány miatt kritikus szinte süllyedt a Dunavíz szintje, több szakaszon tartósan 100 cm alatt van, Komáromnál 54, Esztergomnál mindössze 34 cm mértek, írja a Pénzcentrum. A Neszmélyi Komp leállt, Budapesten ismét látható az Inségszikla, az esztergomi Kis-Dunán pedig szinte száraz lábbal át lehet kelni a folyón. Reményt adhat a Hungaromet előrejelzése, amely szerint a jövő hét közepéig nagy területen 10 mm-nél is több eső érkezhet, átmenetileg enyhítve a szárazságot. Több főúton is változott a sebességhatár Komárom-Esztergom vármegyében, részben lakossági kérésre, részben a baleseti statisztikák miatt. Az egyes főúton Szárdiget és Szár között 90-ről 70 km/h-ra csökkent a megengedett sebesség, Tata közelében szintén 70-re módosult a limit. A 10-es főúton Tát mellett 70 km/h az új határ, Komáromnál a 13-as főúton pedig 90-ről 50-re csökkentették a sebességet. A 103-as és a 117-es főutakon több szakaszon 60 km/h lett a maximum. A hatóságok hangsúlyozzák, a táblák nem ajánlások, a gyors hajtásért akár 39 000 forintos bírság és büntetőpontok járnak. Hétvégén rendezik